programokat a Békés Csabai város részlakóinak. A rendezvény 2019 óta a járvány évét nem számítva hetet egyszer gyűjti egybe Erzsébet helyi közösségét. A családbarát esemény céljáról Lopószki Zoltán, a helyi önkormányzati képviselő és a szervezést végző Körösvidéki Alapítvány elnöke beszélt. Elmondta, hogy a rendezvény elsődleges célja a helyi lakosok közösségének megerősítése és kapcsolatok építése. Hozzátette, hogy a programok elsősorban a kisgyerekes családoknak kedveznek, a nap folyamán minden korosztály találhat magának kedvére való kikapcsolódást. A vigadalomhoz kapcsolódva idén is elrajtol a tekerj és segíts családbarát kerékpártúra. A nevezési díjakból befolyt összeget a Rózsa utcai általános iskolát támogató alapítvány a korszerűbb oktatásért kapja. Szirmai Végvári Gréta, az iskola tanára és az alapítvány tagja elmondta, az adományból a játékudvar fejlesztését, a diákok sport tevékenységének támogatását és a kulturális programokra való eljutást, többek között buszbérlést kívánják finanszírozni. A szeptember 12-i szombati program egész napos kikapcsolódást kínál. A kínálatban gyerekműsor, koncert és haluska kóstolás is várja az érdeklődőket. Békés megyében hamarosan újabb családjukból kiemelt fiatalok kaphatnak esélyt egy biztonságosabb, szeretetteljes gyermekkorra nevelőszülői családokban. Kedden 8 új nevelőszülő vehette át tanúsítványát Békés Csabán, és szolgáltatói nyilvántartásba vételük után otthonukba fogadhatják majd a vérszerinti családjukból kiemelt gyerekeket. Az ünnepségen az Ágóta közösség köszöntötte a frissen végzett nevelőszülőket, akik a képzés során szakmai ismereteket, valamint KASZPEM rendszer szemlélt módját sajátították el. A résztvevők ösztönös gondoskodási vágyát így módszertani tudással is megerősítették. Ennek köszönhetően hamarosan 8 új nevelőszülői család nyithatja meg kapuit a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok előtt. Schneider Viktória leendő nevelőszülő azt mondta, hogy egy családi összejövetelen merült fel benne a hivatás gondolata. A család egyik tagja a szülészeten dolgozik, ő beszélt a nevelőszülőkre váró csecsemőkről, és ekkor vetették fel, hogy alkalmas lehetne a feladatra. A történetet felidézve elmondta, hogy szeret segíteni embereknek, állatoknak, gyerekei már felnőttek, otthon pedig minden adott volt ahhoz, hogy belevágjon. A képzés számára sokat jelentett, mert megismerte a hivatás szépségeit és nehézségeit, valamint azokat a megrázó sorsokat, amelyeket a gyerekek átélnek. Hangsúlyozta, hogy nagyon várja az engedélyt és azt, hogy az első gyermekek megérkezzenek hozzá. Kisné Fekete Marianna, a megyei nevelőszülőhálózat és a képzés vezetője kiemelte, a résztvevők végig rendkívül motiváltak voltak. Hetente találkoztak, összeszoktak, figyeltek, kérdeztek, és olyan közösség alakult ki, mintha régóta együtt dolgoznának. Többen jelezték, sajnálják, hogy a képzés lezárult, mert nem találkoznak majd rendszeresen. A képzést 3 szakember tartotta, egy tapasztalt nevelőszülő gyakorlati tanácsokkal segítette a csoportot, egy nevelőszülői tanácsadó pedig számos hasznos információval támogatta a felkészülést.

0: 560 millió forintból mintegy 2,1 kilométeres szakaszon újul meg a Dobozi úti kerékpárút, amely jelentősen megkönnyíti majd többek között a gerlai lakosok belvárosba jutását. A kivitelező tájékoztatása szerint a munkálatok nagyjából 60%-os készültségnél tartanak. A beruházás most érkezett a látványosabb fázisába. A Békés Csabai székhelyű cég a szegélyezési munkákat és a patka folyókák kiépítését végzi az érintett szakaszon. Duna Vilmos, a kivitelező képviselője elmondta, hogy először a kerti szegélyek építése zajlik, ezt követi a patkafolyókák kiépítése, de hangsúlyozta, hogy körülbelül 60%-nál tartanak, és igyekeznek tartani az ütemtervet, hogy a lakosok minél hamarabb birtokba vehessék a megújult kerékpárutat. A fejlesztés nem csak Gerla, hanem Sikonyi és a Vandaháti úti térségben élők számára is fontos, hiszen a felújított szakasz a belváros felé kerékpárral közlekedők mindennapjait könnyíti meg. A kivitelezés ideje alatt továbbra is forgalmi korlátozásokra, átmeneti kellemetlenségekre kell számítani. Szarvas Péter polgármester arra kérte a közlekedőket, hogy az építkezés környezetében fokozott figyelemmel haladjanak, tartsák be az érvényben lévő KRESZ szabályokat. Úgy fogalmazott, folyamatos ellenőrzés zajlik a szabályok betartására, és bár a munkálatok átmeneti nehézségekkel járnak, a beruházás befejezésével mindenki el fogja felejteni ezeket, hiszen a felújítás több városrész kerékpárosait érinti. A Dobozóúti kerékpárút felújítása a következő hetekben tehát tovább folytatódik. A tervek szerint a teljesen megújult 2,1 kilométeres szakasz műszaki átadása decemberben történhet meg. Mindössze 2 óra alatt megtalálták a Sarkadi rendőrkapitányság egyenruhásai azt a 19 éves fiatalembert, aki állandó felügyelet és gyógyszeres kezelést igényel, és a Biharugráról tűnt el. A sérült, kiszáradt 10 évest végül a Tarlón találták meg a körzeti megbízottak. A rendőrséghez szeptember 9-én reggel 9 óra előtt érkezett bejelentés. A nehezen kommunikáló fiatal előző délután ment el otthonról, és hiába kereste a család a faluban, éjszakára sem tért haza, ezért a hatóságok segítségét kérték. A zsadányi rendőrőrs azonnal megszervezte a kutatást. Molnár Róbert és Nemes Tibor törzszászlósok a helyiek kikérdezése és a köztéri kamerák felvételei alapján térképezték fel a lehetséges útvonalat. A körzeti megbízottak gyalogosan követték a nyomokat Biharugra határában, amikor a Tarlón mintegy 200-300 méterre egy földön fekvő alakra lettek figyelmesek. A rendőrök odaléptek a földön összegörnyedve fekvő fiatalhoz, aki azonnal felkelt és jelezte, hogy megsérült a lába, valamint rendkívül szomjas. A körzeti megbízottak azonnal odaadták neki saját 1,5 literes vizeket, amelyeket a fiatal rögtön el is fogyasztott. A rendőrök ezután hazavitték, ahol átadták az időközben értesített mentőszolgálat munkatársainak, akik kórházba szállították. A rendőrség külön köszönetét fejezte ki a két törzszászlós példás helytállásáért és gyors, szakszerű intézkedésért. Szeptember 25-én és 26-án pénteken és szombaton ismét megtelik élettel Békés Csaba belvárosa. Szent Mihály nap apropóján 3. alkalommal rendezik majd meg a Munkácsi Fesztet. A kétnapos esemény idén is számos programot kínál majd az érdeklődőknek. A fesztivál központi helyszíne a Munkácsi negyed lesz, valamint az a kulturális négyszög, amelyet a Csaba Gyöngye Kulturális Központ, a Munkácsi Mihály Múzeum, a Békés megyei könyvtár és a Napsugár Báb Színház alkot. A város honlapján közzétették a részletes program kínálatot, amelyben a korábbi évek népszerű elemei mellett több újdonság is szerepel. A szervezők olyan eseményeket állítottak össze, amelyek külön a felnőtteknek, a gyerekeknek és a családoknak is szólnak, így minden korosztály találhat magának megfelelő kikapcsolódást a belvárosban. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Diáknaptárt adott át a kamara a pályaválasztás előtt álló 8-osoknak, tovább emelik a visszatartott vízkészletet a Hortobágy-Berettyón. Orosházán tetten érték a széfet felfeszítő betolakodót, már is mondom a részleteket. Fali pályaorientációs diáknaptárt készített és adott át a Békésvár megyei kereskedelmi és iparkamara a pályaválasztás előtt álló 8-es diákoknak a Békéscsabai Kazinczy Ferenc általános iskolában. A kiadvány nem csak a legfontosabb dátumokat és határidőket tartalmazza, hanem bemutatja a vármegye szakképző intézményeit is. A kamara szakképzési osztályvezetője Mészárosné Szabó Anna elmondta, a most átadott naptár egyfajta jelkép, sok hasznos információt nyújt 48 település 69 iskolájába. összesen 2350 tanulóhoz jut el, de mint fogalmazott, a felelősségteljes döntést, a szülői bölcsességet és az átgondolt választást nem helyettesíti. Hangsúlyozta, hogy egy 14-15 éves fiatal még nem pályaérett, a mai világban az irányváltás teljesen megszokott. A kiadvány célja mégis az, hogy napra kész 2026-27-es tanévre vonatkozó adatok álljanak a továbbtanulók rendelkezésére. A Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott naptár tartalmazza a vármegyei szakképző intézmények elérhetőségeit és a legfontosabb határidőket is. A Kazinczy Ferenc általános iskola igazgatója, Bujdosó Éva kiemelte, az intézmény régóta jó partnerségi kapcsolatot ápol az iparkamarával, és a mostani együttműködés is ennek az eredménye. Mint mondta, a végzős tanulók számára ez az első pályaválasztással kapcsolatos mozzanat a tanévben, és nagy öröm számukra, hogy a diákok részletes, alapos tájékoztatást kaptak az osztályvezetőtől arról, mi vár rájuk a következő hónapokban. A 8-os Hollerbach Barbara arról beszélt, szülei támogatásával már eldöntötte, hol szeretne tovább tanulni. A közgében működő rendészet és közszolgálat szakot tartja a legszimpatikusabbnak, és úgy véli, az intézmény erős idegen nyelv oktatása miatt ez optimális választás lesz számára.

Tőle eltekintve az út jól telt és kiváló ételeket is felszolgáltak. Tokióba érkezésük után figyelmeztették őket, hogy lehetőség szerint ne feküdjenek le, mert úgy nehezebben alkalmazkodnának a 8 órás időeltolódáshoz. Ennek megfelelően sétáltak egyet a városban és megnézték a császári palotát. Tokió utcái és épületei rendkívül változatosak, a 20-30 emeletes toronyházak mellett kétszintes ingatlanok is sorakoznak. Az első benyomásuk különös volt, nem láttak melegítős, sportos öltözetű embereket, szinte mindenki öltönyben közlekedett. Az utcán nem cigarettáznak, és szemetesek sincsenek. A hulladékot mindenki hazaviszi, vagy a munkahelyén helyezi el. Felidézték, aki figyelte a labdarúgó világbajnokságot, láthatta, hogy a japán válogatott tagjai és szurkolói minden alkalommal összepokoltak maguk után, a stadionokban sem hagytak szemetet. Utána néztek annak is, miért nincsenek nyilvános kukák Japánban. A közbiztonsági okok 1995. március 20-ig nyúlnak vissza, amikor az Aum Shirinkō szekta tagja szaringázt juttattak a tokiói metró több vonalára. A támadás 14 ember életét követelte, több mint 5500 utas megsérült. A gáz műanyag zacskókban volt, amelyeket a földre helyeztek, majd esernyővel szúrták ki. A szemeteseket ezt követően szüntették meg. A házaspár szerint elképesztő, hogy mennyire figyelmezettek a japánok, a közterületek tiszták, a hulladékot pedig sehol sem látni.

0: A tartósan alacsony vízhozamok és a Tiszatóból a nagykunsági főcsatorna keleti ágán érkező vízmennyiség csökkenése miatt továbbra is kiemelt feladat a rendelkezésre álló vízkészletek megőrzése és hatékony felhasználása a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság számára. Ennek érdekében újabb lépésként tovább növelik a visszatartott vízkészletet a Hortobágy-Berettyóban. A Kövizik tájékoztatása szerint a Hortobágy-Berettyó árvízkapunál korábban 11 betétgerendát helyeztek el, amelyekkel mindegy 45 cm-rel emelték meg a vízszintet, jelentős vízmennyiséget tartva vissza a mederben. Az így felhalmozott készletből lehetőség nyílik a Békés-Szentandrási duzzasztó bögéjének vízpótlására. A következő időszakban újabb vízkészlet érkezésére számítanak. Szeptember közepétől a halastavi vízhasználók megkezdik az üzemszerű lecsapolásokat, amelyekből jelentős mennyiségű víz jut majd a Hortobágy-Berettyóba. Ezt a Tiszából jelenleg átvezetett rendkívül alacsony vízmennyiség mellett szeretnék minél nagyobb arányban visszatartani. Ennek érdekében egy 12. betétgerendát is behelyeztek az árvízkapunál, amellyel további 40 centivel emelik a vízszintet, biztosítva a többlet vízkészlet betározását. A visszatartott vízkészlet mellett folyamatosan figyelmet fordítanak az árvízkapunál megjelenő nagyobb mennyiségű uszadék eltávolítására is, hogy az ne akadályozza a víz szabad áramlását és a műtárgy biztonságos üzemeltetését. Sorozatos defekteket okoznak az apró tüskék, a kerékpár szervizek pedig alig győzik a rengeteg munkát. Terjed a királydínje, és emiatt egyre több bicikli út telik meg a növény tüskés termésével. A tok termés 5 részre esik szét, mindegyik 4 tüskét visel, és a formája miatt biztos, hogy az egyik mindig felfelé áll, ez okozza a sorozatos kerékpár defekteket. A közelmúltban több kerékpáros is jelezte a problémát Opolszki Zoltán jaminai önkormányzati képviselőnek, aki a Városgazdálkodási Kft. És a Magyar Közút Nonprofit ZRT bevonásával kezdeményezte a bicikli utak soron kívüli átvizsgálását és tisztítását. A Magyar Közút Békésvár megyében 139 kilométernyi kerékpárutat üzemeltet, főként külterületi szakaszokat és turisztikai útvonalakat. A közútkezelő közölte, fenntartási munkáik során nem tapasztalták a királydínje elszaporodását, ilyen jellegű problémát nem jeleztek feléjük, ezért külön intézkedést egyelőre nem terveznek. Hozzátették, hogy a növényzet kaszálását saját kivitelezésben és szerződött partnerekkel végzik, megrendelés esetén a burkolat seprését is elvégzik. Olyan eszközöket használnak, amelyek a levágott növényzetet maguk alatt darálják össze, nem szórják szét oldalirányban. A Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. Tapasztalatai szerint a forgalmas utak melletti kerékpárutak fertőzöttek leginkább. A Szarvasi út, a Berényi út és a Békési úti szakaszokon fordul elő a legtöbb királydínje. A cég több mint 48 kilométernyi kerékpárút hálózatot kezel, és nem csak az utakat, hanem a környező zöld területeket is üzemel, ahol rendszeresen kaszálják a növényzetet. Betörés történt vasárnap éjjel Orosházán. A volt munkaadója pénzére pályázó férfit éppen akkor érték tetten, amikor a falba épített széfet próbáltak kinyitni. A riasztó megszólalt, de a betörő nem foglalkozott vele, a rendőrök pedig a hálószobában állították elő. A tulajdonos nem tartózkodott otthon, de a biztonsági kamerák felvételein hajnali 2 óra körül észlelte a mozgást, és a szomszédok is jelezték, hogy idegen van az épületben. Értesítette a rendőrséget, az orosházi rendőrkapitányság járőrei pedig a hálószobában találták meg a férfit. Szerszámok hevertek körülötte, ezekkel próbálta felfeszíteni a falban lévő széfet, amikor tetten érték. A betörőt előállították és kihallgatták. Elmondta, hogy átmászott a kerítésen, majd a nyitott hátsó ajtón jutott be a házba. 2 zárt ajtót felfeszített, ezután kezdett a széffel foglalkozni. A műhelyből flexet és más szerszámokat vitt magával, hogy kinyissa az értéktárolót, amelyben több millió forint volt. A riasztó hangját figyelmen kívül hagyta, folytatta a műveletet, ám a rendőrök rövid időn belül megérkeztek. A bilincs a helyszínen kat. A férfinak lopásbüntet kísérlete miatt kell felelnie, közölték a hatóságok.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Magyar óra!
3: Start Rádió!

0: Sportrádió.
1: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát, már nyomban romba van.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Novák Attila képzőművész, vizuálpedagógus lesz, aki 36 éve tanít, Békés Csaba kiváló pedagógusa, és nemrég Attila Hun király bőrébe bújt. Életéről már dokumentumfilmet is készítettek, mellyel 26 ország dokumentumfilmjei között szerepelt Magyarország a 2015-ös Pri Szörkom fesztiválon. Beszélgetünk művészetről, performancról, lovakról és hagyományőrzésről. Tartsanak velünk!

0: Sport Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Mai vendégem 36 éve tanít, 2020 óta Békés Csaba kiváló pedagógusa. Mikor 50 éves lett, készült az életéről egy dokumentumfilm, Vizuálpedagógiai közmunkás címmel. Ezt a filmet Antala Zsuzsanna szerkesztő műsorvezető készítette, a dokumentumfilm pedig szerepelt 26 ország dokumentum filmjei között az Európai Regionális Televíziók Szövetsége Priszörkon Fesztiválján 2015-ben. A vendégem Novák Attila művésztanár, pontosabban képzőművész, vizuálpedagógus. Köszöntelek, Attila, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm szépen, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Visszatérve erre a kiállításra, ami ugye az 50. életéved kapcsán jött létre, a Munkácsy Mihály Múzeumban valósult meg, Úton 50 van címmel. Ez a kiállítás 50 Novák Attila portrét mutatott be. 2014-ben ezzel indult a Munkácsy Mihály Múzeum évada, és a megnyitón egy performance keretében belül 50 nyilvesszőt lőttél a sötétben kivetített 50 arcképedre, és 50-szer néztél önmagadba. Mit láttál, és mit látsz most?
2: Kedves Gyuri, iszonyat nehéz kérdés ez, de próbálok rá egyszerűen válaszolni. Amikor én ezt a lehetőséget megkaptam, hogy ott kiállítsak, megmondom őszintén erről, én nagyon későn kaptam tudomást, hogy én nekem ott kiállítási lehetőségem lesz. És abban a kevés időben, az 1-2 hónap volt, át kellett gondolnom, hogy én hogy is szeretném megmutatni az akkori önmagamat. És általában egy ilyen kerek évfordulóra egy retrospektív kiállításnak hívjuk, egy visszatekintő kiállításnak hívjuk, olyat szoktunk létrehozni. Hát én nem olyat csináltam. Amikor Andó Györgyhöz, a valamikori igazgatóhoz, én bementem a Munkácsy Mihály Múzeumba, és ő megkérdezte, hogy na akkor kedves Attila, mi lesz a kiállítás anyaga, és a kedves kollégái is ott voltak, akkor én neki egy nagyon egyszerű jó kis tót gasztronómiai hasonlattal próbáltam válaszolni, hogy képzeljük el, hogy az én életem egy csabai kolbász. Egyébként Andó György igazgató úr nagyon szerette a csabai kolbászt, és nagyon sok emberrel meg is kóstoltatta azt az igazit a Szlovák Tájházban, és ezért gondoltam erre a hasonlatra. És ez a csabai kolbász most pont, ha kettébe van vágva, körülbelül valahogy az élete derekán az embernek ott, milyen? Milyennek az ízek, milyennek a textúrák, milyen 50 éves szeletnek lenni. Én engem ez érdekelt, és ezen a kiállításon egy konceptuális művet hoztam létre, ami azt jelenti, kedves hallgatók, itt most lehet, hogy valaki túlságosan szakmainak érzi, hogy egy gondolat köré fontam az egész kiállítást. Mindegyikünkről készült már egy igazolványkép, utáljuk az igazolványképet, az másodszor is ugyanolyan rossz, mint elsőre, és ez az igazolványkép igazából azért nem szeretjük, mert nem igazán személyes. Egy neutrális fényviszonyok között, tehát egy ilyen letisztult fényviszonyok között ott ülünk, már ültünk fél órát sorban, hogy még oda kerültünk, a hajunkat se tudjuk megigazítani, és ez fog minket képviselni a következő években. És én ezt a igazolványképet, amit természetesen én állítottam elő, igyekeztem előállítani, ezt az igazolványképet manipuláltam 50-féle módon. Mert az igazolványkép mögött, amit mi nem szeretünk, ami minket nagyon tárgyilagosan képvisel, mik vagyunk mi? Hol vagyunk mi? És az a dolga egy alkotó embernek, aki vizualitással foglalkozik, hogy ezeket a mélységeket kutassa, megkeresse, csak hát elég nehéz, hogyha az alany az önmagunk felé kell, hogy nyisson. De talán ez is a kiállításnak a szépsége, vagyis annak a kiállításnak a nagyon nagy nehézsége és szépsége volt, hogy 50 irányba elvinni ezt a képet, amit digitálisan és egyben manuálisan, vagy pedig valami tárgyinstallációval kapcsolatba hozva sosem az eredeti képet mutatja meg, hanem az, annak bizonyos szempontból egy útját. Kedves hallgatók, beszélünk itt a képekről, de akkor engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy az akkori napjaim számát egy-egy vékony tolvonással rá írtam rá, róttam a saját arcomra, borzalmas nehéz munka volt, nem én, nem ilyen alkotó ember vagyok, és hát az a tizenvalahány ezer vonás, ami az arcomra került, az minden napomat megmutatta saját magamnak. Például volt egy ilyen munka, vagy amikor a családi attribútumok, kis emlékek kerülnek az ember arca elé, és egy ilyen kis installációs kis oltárpolc lesz az ember arca előtt, amiben a hozzátartozóinak bizonyos tárgyi momentumai ott vannak, amikből összerakódik egy embernek talán a múltja is jelene. Szóval nagyon sokféleképpen indult el ez a dolog. Az a lényeg, hogy fejmagasságomban és az arcommal eredeti méretben, nem, ne haragudjanak, ha ezt mondom, de szinte ikonszerűen jelennek meg ezek a fejek, de hát mindegyikünkben ott rejlik valami olyan ikonszerű dolog, ami a belső törvényeink és a belső mitológiánkból fakad. Tehát szerintem ez egy olyan izgalmas dolog lett a végeredmény.
0: Mindenképpen, hiszen azóta is beszédtéma ez a kiállítás, és azt a kihívást, amely ezzel együtt járt, nagyon jól sikerült reflektálni. De akkor itt ugorjunk egy kicsit az időben, és térjünk vissza a pályát kezdetére. Hogyan lettél képzőművész, és hogyan lettél pedagógus?
2: Nagyon jó kérdés. 15 éves voltam, 6, amikor édesapám azt mondta, hogy nem leszel éhen korász, alkoholista festőművész. Na most festőművész nem lettem, ezt szoktam mondani viccesen. Tehát ott vagyunk valahol a 80-as évek elején, amikor nyílik az embernek az értelme, és komolyabban kezd valamivel foglalkozni. Mindig hallgatom azokat a fiatalokat, akik a művészeti tagozatunkra, a Szent Györgyi Albert Technikum művészeti tagozatán tanítok, és jönnek oda felvételizni, grafikusnak, fotósnak vagy divattervezőnek, és elkezdik a magukról való bemutatkozást, hogy már kisgyerekkorom óta, meg óvodás gyerekkorom óta én mivel foglalkoztam. Hát ez mindenkinek így van. Bátyám már óvodás volt, én még nem kerülhettem óvodába, anyám otthon dolgozott, elege volt belőlem, nem akart velem foglalkozni, oda tett a pokedire egy darab papírt, meg egy ceruzát. Nagyon nagy hibát követett el.
3: Miből gondolod?
2: Hát, mert abban a pillanatban én elkezdtem a világomat élni. És ez onnan indul.
3: De ez a normális.
2: Így van, minden gyerek jobban tudja vizuálisan kifejezni magát, mint szóban, verbálisan. Sokkal gazdagabb. Ott van előtte a papír, van ideje, ragozhatja, telerakhatja, főmotívumot kereshet, és sok-sok minden mást. Hát így indult, utána gyors sikereim lettek ebben a dologban. Nagyon jó megfigyelés elpárosult ez, de hát ezt hol szereztem ezeket a megfigyeléseket? Hát a nagyszüleimnél, az állatok között, a tanyán, a falun. Minden meghatározó volt számomra, és amikor átvittek az általános iskolába, minket az óvodából, szemben volt az általános iskola, és beültettek abba az osztályterembe és abba a padba, majd a leendő osztályfőnökünk elé, akkor mindenki előadott ott valamit. Gyönyörű verseket mondtak a többek, mindent, majd kihívtak engem is, na akkor csináljak valamit. Hát én életemben akkor a lovat még nem rajzoltam, mint ott a táblán. De hát az belőlem fakadt. Tehát én ebben éltem. Ez a világ hatott rám, és ez futott végig velem az általános iskolában. Majd a középiskolában rájöttem arra, hogy amit eddig csináltam, az egy nagyon izgalmas és érdekes dolog, és ezt minden gyereknél lesz. Ugyanazt éltem hát, mint minden gyerek.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Novák Attila képzőművész, vizuálpedagógussal, akitől megtudhatjuk, mit tanult Mladonyicki Béla szobrászművésztől, hogyan lett művésztanár, vagy hogyan került az NSK a Performance művész csoportja nevébe.

0: Start Rádió.
1: Középiskolában rájöttem arra, hogy én semmiféle tanulmányszerű dolgot pontosan nem tudok megrajzolni, hiába másoltam valamit, annak nincsen belső tartalmi értéke. És középiskolában egy olyan tanárhoz kerültem, ő Mladöncki Béla volt, aki megmutatta ennek a belső tartalomnak az összefüggéseit, a szerkezet és a forma közti összefüggések 100 000 kapcsolatrendszerét. És ez egy nagyon nagy ugrás volt. És azt hiszem akkor dőlt el, hogy engem ez nagyon is fog érdekelni, mert ebben megtaláltam a tartalmat.

0: szakmai vezetője, melyet korábban úgy hívtak, hogy iparművészeti tagozat.
1: Hát azért csak megszereztem én a Iparművészeti Egyetemen is még egy diplomát, de az már vizuális kommunikáció szakirányú diploma volt, és az már pontosan rám illett. Tehát ez a művészeti képzéshez való ilyen vonzódás, vagy pedig, hogy azt tudjam továbbadni a fiataloknak, az úgy látszik, az elég mélyen bennem volt, és hál' Istennek meg szokták kérdezni a diákja, mert nagyon sok suliba tanítok, tehát nem csak ez az egy iskola, áttanítok a vízműbe, óraadó vagyok az Andrásiba, és nagyon sokszor megkérdezik a fiatalok, hogy nem unom-e még, amit én csinálok, vagy szeretem-e még csinálni. Hát szerintem, mivel én foglalkozom a vizuális kommunikáció, vagy pedig a vizuális tantárgy, és a művészetek tanítása, az soha nem egy lefutott dolog. Ez nem olyan, mint a gyökkettő, hogy tudom a végeredményét. Ennek mindig új és új aspektusai és végeredményei vannak. Hát ez a szép benne.
0: És hát ettől rendkívül változatos is.
1: Persze, természetesen megvannak azok az alapkövek, amik felé haladni akar az ember. Na de még ha 6 órán van egy nap, sem ugyanúgy fogom megoldani minden alkalommal, hisz nagyon kell reagálnom arra, hogy akik ott ülnek velem szemben, a munkatársaim, a fiatalok, azok hol tartanak, hogyan veszik a feladatot, vagy milyen gyorsan tudnak megoldani valamit, vagy a problémát esetleg sokkal jobban körbe kell járni. De hát ez egy ilyen nagyon izgalmas, érdekes együttműködés. És ez szerintem ez egy nagyon, nagyon jó dolog.
0: A művészeten belül mi az, ami inspirál? Miben találsz inspirációt?
1: Mindenben. Hát nincs kérdés.
2: És nem csak a művészeten, hanem nyilván a való élet. Hiszen a művészet reflektál, a kortárs művészet reflektál való élet történéseire.
1: Attól kortárs így van, hogy a jelenkor problémáival, a jelenkor eszköztárával egy teljesen új lehetőségeket teremt. Barátaimmal nagyon sok olyan művészeti eseményen, fesztiválon vettem részt, ez a 3T csoport, NSK, tavaly voltunk 20 évesek ez a csoport, és nagyon sok olyan helyen jártunk, ahol a kortárs művészeti fesztiválon megjelentek ezek a jelenkor kérdéseinek problémái nagyon sok képzőművésznél, de hát Szkárosi Endre, Felugosi László, Bukta Imre, Szilágyi Rudolf, Békés Csabáról, Baji Miklós Zoltán, tehát nagyon-nagyon jó kis emberek közé került ez a kis csoportunk, és hál' Istennek jó volt látni, hogy ki milyen eszközökkel, mivel próbál valamit megragadni abból a világból, amiben vagyunk. Tisztelt hallgatók, önök nem nagyon tudják, miről beszélgetünk, biztos, hogy mi is ez a kortárs művészet. A kortárs művészet nem embertől idegen dolog, hanem talán inkább azt mondanám, hogy új eszközöket keres, és új művészeti formákat teremt. A élő művészet, a performance, az installáció, ezek olyan idegen szavak, amiket én ha lefordítok, akkor azt jelenti, hogy ott térben, időben zajlik egy esemény, ahol a képzőművészek hozzányúlnak a cselekvéshez, hozzányúlnak a tárgyakhoz, a vizualitásból például esetleg a projektorhoz, a videóhoz, és sok-sok minden máshoz, és ebből ott születik meg egy olyan esemény, amit utána ismét megismételhetetlen. Tehát ennek van egy izgalmas jelensége, és ez egy jó dolog.
0: És nem csak festmény, nem csak grafika, hanem performance is, tehát egy összművészeti produktum,
1: így van.
0: Ami csak ott és csak akkor létezik.
1: Hát ez egy gyönyörű dolog. Gyönyörű dolog, ez olyan, mint az élet, elillan.
0: És ti 21 évet csináljátok ezt a 3T NSK csoporttal. Na most én addig, ameddig nem tudtam, hogy az NSK mit jelent, addig valamiféle nyugati kultúrkörhöz való tartozásra asszociáltam.
1: Ez így is jó, ez a megfogalmazás is jó.
2: A szabadságra, aztán utána elkezdtem gondolkodni, és akkor rájöttem, hogy Novák Attila, Szuhaj György
0: és Kukár István. Tehát a 3 művész, aki ebben a művész csoportban részt vesz, és a ti neveiteknek a kezdőbetűi alkotják az NSK rövidítést.
1: Ezt Bereznai Péter, Munkácsi Díjas képzőművész adta nekünk, ő is Békés Csabai kötődésű, és nagyon jó barátunk. Többször voltunk vele együtt eseményeken, kiállításon, művésztelepen, és nagyon találó volt ez a keresztapaság, amikor ezt az NSK nevet adta nekünk, hisz ez egy kor lenyomat, amikor még létezett az úgynevezett nyugat, és ez össze is társult annak idején egyfajta valami szabadsággal is, de hát ez megint csak egy mérföldkő, és ez jól is hangzik a

0: neveinkből. Úgyhogy ez egy jól használható dolog. A 3T az izgalmasabb, mert ugye a három tanár, és a 3T pedig azt a régi kulturális 3T, ugye a tűr, tirtot és a támogatottra is utal, de mi inkább a három tanár felé mozdulunk. Ebből építkezett a mi csoportmunkánk.
1: A mai napig számos performanszt csináltatok meg. Én ezek közül emlékszem egy esetre, amikor egy zongorát egy csónakba tettetek, és ez a zongora lángokban égve úszott a körösön.
0: Hát az egy nagyon érdekes dolog volt, ha kiragadunk egy ilyet. Gyula város művészeti életében eljött az a pillanat, hogy egy zongorát szerettek volna vásárolni a városnak, és hogy legyen egy koncertre alkalmas zongorájuk, és Kukár István barátom, aki a gyulai művészeti élet egyik meghatározó vezetője, ő a úgynevezett Körös Művészeti Part találkozó keretében meghívta oda a gyulai és a környéki sarkadi képzőművészeket, hogy alkossanak a zongora tematikájára, és a 3T csoportunk pedig hát egy olyan dolgot vizionált, ez azt jelenti, hogy elképzelt, hogy mi lenne, hogyha egy zongora, egy égő zongora úszna a vizen. Ez egy kicsit olyan szürreális, egy kicsit dalis elképzelés volt, de ezt meg is tudtuk valósítani, és ez a zongora, amit mi előtte nagyon statikusan, de használtunk, tehát a parton is be volt vetve, és a közönség toleranciáját igen erősen igénybe vette, ami ottani tevékenységünk, utána a vízre került, és a vízen ez a jelzem nem igazi, hanem egy ilyen megépített zongorának látszó installáció volt, ami a vízen végül is gyönyörű szép látvánnyal ott égett. Ennél jobban nem tudtuk volna fölhívni a figyelmet, hogy égető szüksége van a városnak egy zongorára.
1: És valóban így is volt, és nagyon emlékezetes maradt. Hogyan került a féldisznó a művészetbe? Hogyan ünnepelt a 3T csoport, mikor Magyarország az Európai Unióhoz csatlakozott? Rövid szünet után megtudhatják a Novák Attila képzőművész vizuálpedagógussal folytatott beszélgetésünkből.

0: Start Rádió.
1: Mit tekinthetünk műalkotásnak, és a kortárs művészetben sarkallatos kérdés, hogy mi a műalkotás értéke? Csabai Kolbászról már beszéltünk, úgyhogy akkor tegyük fel, hogy van egy disznóvágás, egy disznótor, ahol egy ember, mondjuk legyen Jani bácsi, a fél disznóból ahelyett, hogy kolbászt készítene, beteszi azt egy kádba, amit megtölt formaldehiddel, és azt mondja, hogy ez egy műalkotás. Mi ugyebár akkor eléggé erőteljesen csóváljuk a fejünket, és hát egyáltalán nem vagyunk abban biztosak, hogy ez valóban egy műalkotás. És milyen érdekes, hogy ez a koncepció a világ egy más részén már megvalósult. Mert a brit képzőművész...
2: Damien Hirst,
1: pontosan, ezt megcsinálta, és a Gyermekmondókából címet is adott a műalkotásnak. Ez a malac piacra ment, ez otthon maradt. És egészen megdöbbentő, hogy az Art News 2005-ös értékbecslése szerint ennek a művészeti alkotásnak 1 millió angol font az értéke.
2: Damien Hirst a világ leggazdagabb képzőművész egyébként, ezt el kell róla mondani, tehát amit ő elképzel, az meg is valósul. Tehát egy nagyon ismert és márkanév a kortárs művészetben, de kedves hallgatók, nyugodjanak meg, nem így zajlik általában a kortárs művészet. Ő egy extra jelenség, és ezt tudomásul kell venni. Hál' Istennek van olyan információm, hogy volt tanítványaim, akik kimentek Angliába, egyik grafikus tanítványomnak a párja egy olyan étteremben dolgozott, hogy Damien Hirstnek volt egy műve fönt a mennyezet alatt, egy ilyen formaldehides megoldás volt, most nem kell belemenni a részletekbe, de hát ez a nagy közönség előtt van ott kint Angliában. Visszatérve arra a fél disznóra, hagyd mondjam el, hogy jelentem a 3T csoport is foglalkozott ezzel, ha már ezt a motivumot megragadtuk. 2004-ben csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz, méghozzá május 1-én, és a 3T csoport 2004 április 31-én megnyitotta azt a kiállítását, aminek az volt a címe, hogy Uniol, tehát a disznók társadalmát mutattuk be, és ebben jelentem, szerepe volt az élő állatnak is, meg a disznóvágásokból ott lévő korpusznak, testnek, mert volt egy olyan lepel, amin a disznónak a lenyomata a levágás után, ahogy a megpörkölik és a többi történik vele, a lenyomata ott volt ezen a leplen, hisz nekünk nagyon fontos volt, hogy a emberek családias disznóvágását és a nagyüzemi disznótartást és mindent, aminek ott kétségei voltak, azt mi nagyon meg akartuk ragadni és dokumentálni. És ebben a sajátos eszközeinkkel éltünk. Ez a kiállításunk utána fölkerült Budapestre a Marosvásárhelyi műhelynek a kiállító termében, és nagyon jó kritikát kapott. Azt még kiegészítettük egy csomó dologgal, de egy nagyon összetett, komplex kiállítást tudtunk készíteni. Arról, hogy itt Békés megyében mi hogy éljük meg a múltat, a disznóvágást, és hogy talán van valami kapcsolat az ember és ezeknek az állatoknak a közösségi viselkedése között. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy a disznó a laterális ember, hisz a szerveit ugyanúgy használják az emberi szervek helyett, de a közösségi viselkedésük is nagyon-nagyon érdekes.
1: Gyakorlatilag akkor a konceptuális művészetnek, a gondolati művészetnek az egyik ágán ott van Damien Hirst, és a másik ágán pedig ott vagytok ti, a 3T NSK csoport.
2: Azt akartam csak párhuzam állítani, annélkül, hogy mi itt értékekről beszéljünk, hogy meg lehet találni mindenben a kifejezés lehetőségét, csak az embernek legyen róla gondolata, és kifejezéseket is találjon hozzá. Ez ennyire egyszerű.
1: Visszatérve a kezdetekhez, említetted, hogy egy lovat rajzoltál a táblára, és a ló is része lett az életednek, hiszen hagyományőrző lovasíjászattal foglalkozol. Ez hogyan jött az életedbe?
2: Hát akkor, ott kiskoromban. Vagyis, hát nekem a bátyám 2 évvel idősebb, gyerekkorunk arról zajlott, hogy mi mindig küzdöttünk. Egymás ellen, vagy egy képzelt ellenség ellen. És hogyha ott voltunk azokban a hatalmas bioterekben, a kint egy tanyavilágban, vagy egy falun. Hát ott adódott, hogy ott nekünk föl kellett fegyverkezni egy nem létező ellenség ellen. Fölkészülni arra, hogy ha jön valaki, akkor az, ahogy küzdünk meg, egy gyerek vagy csúzlit, vagy dárdát, vagy ilyat készít gyerekkorában. Na most ez nagyon izgalmas és érdekes emlék. De a másik pedig az élő állattal való kapcsolata, lóval való kapcsolata, gyerekkorunkból hozott nagyszülői attitűd, az a befolyás. A bátyám jelenleg egy nagyon nagy lovastelepet vezet, a sajátját, Szeged mellett Szatymazon, ő maga lótenyésztő szakmérnök, és tanítja is ezt a tudományt. Én pedig tőle hoztam lovakat, és ezeket kezdtük semmi más céllal nem használni, vagy nem is használni, együttműködni velük, mint hogy lovasiászattal foglalkozzak, mert engem az nyűgözött le, az a fajta szó szerint együttműködés, ami az állat és az ember közös idézőjelbe tett harca, hogy egy célpontra együttes erővel, egy ritmussal, egy dinamikával olyan találatot érjen az ember, amit ő se tudja, hogy hogy csinált. Mert biztos sokan lőttek már éjjel, sokan lovagoltak, de ez a kettő teljesen más. Egy ösztönös lövésről van itt szó a lovon, és egy nagyon jól összeszokott ember-állat kapcsolat. Hát ez egy fantasztikus dolog. Hát én csak kívánom mindenkinek, hogy élje meg azt a fajta élményt. Óvatosan mondom, de én többnek is mondanám azt az élményt, azt, ami ebből fakad. Az állattal való kommunikáció sokkal összetettebb, mint hogy itt most beszélgetünk. Ott nincs alanyállítmány, ott cselekvés van, más a nyelvezetet, de sokkal gazdagabb, és őszintén. Tehát egy nagyon izgalmas dolog.
1: Keleti Szél néven létrehoztál egy formációt, melyben a honfoglaló lovas nomád harcmodor hagyományait őrzitek. Erről mit lehet tudni, ez hogyan alakult?
2: Ez egy megint egy jó kérdés, mert igazából ez egy baráti közösség, így van. Egy nagyon jó barátom, Kőszegi Ádám, aki mezőberényi, és a fiam Novák Márk, aki Dunakeszinél, de nagyon sűrűn itt van Békés Csabán. Mi hárman alakítottuk meg ezt a kis csapatunkat, ami egy fantázia név és ennek a kis csoportnak, mert mi egyébként a Kassai Lovasiász Iskolának, a Nemzetközi Lovasiász Iskolának vagyunk a tagja, és nekünk van egy törzsünk, méghozzá nem Békés megyében, hanem Hetényegyházán, Kecskemét mellett, ahová mi tartozunk. De Békés megyében minket, akik ismernek és felkeresnek, vagy kérnek valamire, személy szerint minket kérnek, és így ezt a kis fantázia nevet használjuk azért, hogy Békés megyében is legyen egy kis fókusz. Pontosan azért, hogy ennek a lovasiász iskolának a képviselői ismertek legyenek, megyehatáron kívül nem nagyon jönnek ide kollégák, akik ezt csinálják, vagy iskolatagok. Tehát mi ennek az iskolának lettünk a tagjai, a Kassai Lovasiász iskolának, és ezt el kell mondanom, hogy hát itt nem izzadságcsepp, hanem vércseppek csöpögnek sokszor az ember homlokán, amíg elvégzi azokat a feladatokat, amíg oda eljut, hogy bizonyos szintű lovasiász legyen, de ez így jó, nincs ezzel gond. Tehát itt meg kell mászni a hegyet, mire lesz ennek eredménye. Nagyon sokat és keményen kell ezt csinálni, de hát ez edzi meg az embert. Mi mindenütt, ahol vagyunk, az iskola mentalitásával, az iskola protokolljával próbálunk jelen lenni, és bízunk benne, hogy az emberek számára ez fontos.
1: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Novák Attila képzőművész vizuálpedagógussal, amiből megtudhatják, mit jelent számára Fajó János művészete, de az is kiderül, hogyan lett a képzőművészből a hunok királya, Attila az Isten ostora.

0: Start Rádió.
1: Nagyon sokáig volt Békés Csabán a Vitézi játékok, ahol rendszeres részvevők voltunk, és felkérnek minket egy megyén belül is nagyon sok ilyen eseményre. Talán most a nyáron a múzeummal lesz egy olyan közös esemény, amit rendszeresen szoktam velük csinálni, hogy gyerekekkel foglalkozom. De hát utolért minket egy olyan felkérés, ami egy lökösházi festő, Koruszkora Róbert által jött, és minket arra kért fel, hogy az ő nemrég avatott Attila Hun című festményének modelljei legyünk. És jelentem a Attila Hun, ott ül középen, és most veled beszélget. És a fiam pedig több szereplője, többször Attila fiának a megjelenítője, a Sereg élén, vagy a bizánci követeket éppen ott fogadja. Tehát a kép jelentős részében azok a jelenetek vannak, amiket Robi velünk képzelt el, nálunk rögzítette ezeket, és a képavató napján pedig, ha lehet ilyet mondani, megmozdult a kép, mert ott Lökösházán találtunk a parkban egy akkora kis helyet, ahol egy elég színvonalas kis lovasjász bemutatót tudtunk tartani, hogy az emberek látták ennek a lovasjászatnak a jelenkori dinamikáját, karakterét, és amikor bementek a képavatásra, akkor már volt bennük egy előkép arról, hogy mi is lehetett az annak idején, amit a Robi oda felfestett.
2: Hát ezt a performance-t, hogy úgy mondjam, igencsak nehéz lenne bárkinek is felülmúlnia.
1: Hozzáfűzném még, elkészült egy film idén Békés megye lovas életéről, több mint egy órás film, amit Major Gyula rendezett, és a Békés megyei lovas szövetség patronált, és minket ebbe a filmbe felkértek, hogy szerepeljünk a keleti szél lovasiász csapatunknak. Van egy kis izgalmas, rövid, de annál látványosabb része a filmben, ahol a lovasiászatot mutatjuk be, milyen az, amikor egy adott célokra lövünk, vagy milyen az, amikor versenyszerűen edzünk. A versenyt azért, hogy mondjam el a nézőknek, hogy az arról szól, hogy van egy 99 méteres pálya, ettől a középtájtól 9 méterre egy olyan 90 cm átmérőjű, 2 méter magasan lévő cél, ami leköveti a lovast, és a lovas végig vágta munkában, próbálja eltalálni először előről, oldalról, majd hátulról ezt a célt. Nagyon komoly, nehéz feladat, és ezt 20 másodperc alatt kell megvalósítani. Jelzem, a magyarok a legjobbak ebben, és a világbajnok az képes 13 nyilvesszőt célba juttatni ezen a szakaszon. Kiváló magyar lovasjászaink vannak. Minket sokszor megkérnek arra, hogy tartsunk bemutatót itt Békés megyében. Sőt, gyerekekkel is foglalkozom lovastáborokban, ahol az alapokat mutatom meg, a lóval való kommunikációt, és úgy néz ki, hogy talán idén is, úgy, ahogy eddig rendszeresen a Munkácsy Mihály Múzeum táborában ezt meg fogjuk tenni.
2: Már a lóval való együttműködés elsajátítása is egészen elképesztő a maga nemében, de még emellé magát a zíjászatot is meg kell tanulni. Az amerikai popstár Madonna, aki maga is lovagol, egy alkalommal azt nyilatkozta, hogy ha valaki egyszer megtanul egy lovat irányítani, akkor annak onnantól kezdve nem lesznek életvezetési problémái. Te ezt lovakkal foglalkozó emberként hogy látod?
1: Nagyon sokat segít a lóval való kommunikáció a tanításban, pedagógiában és a kontaktusban, a kapcsolatokban is. Tartottam is erről egy kis előadást a gyerekeknek egy jó pár éve, középiskolásoknak, hogy a lóval való kommunikáció és a középiskolás diákokkal való kommunikáció párhuzamai. Nagyon sok izgalmas hasonlóság van benne. Na, nem az ostort képzeljék el a kedves hallgatók, hanem azok a finom jelzések, amik a lókiképzésben jelen vannak. A testtartást, a tekintet, a testbeszéd, az a diákok esetében is minden ott van. Tehát nem fog nekem mondani semmit, én már tudom, hogy pozitív vagy negatív a hozzáállása abba a dologba, amit én akarok, és hogy tudom ezt a feszültséget oldani. Ez nagyon fontos dolog. Szóval ez nagyon izgalmas téma, erről lehetne órákig beszélni.
2: Tehát többről szól, mint a verbális kommunikáció.
1: Így van, a lóval való kommunikáció nem alanyállítvány, hanem jelenlét, és ez sokkal gazdagabb.
2: Befejezésül az Alkotóház névadásáról szeretnélek kérdezni. Békés Csabával kapcsolatosan számos világhírű és kiváló művész nevét ismerjük, a legismertebb Munkácsi Mihályé, azonban hírességeink közt említhetjük Perlott Csaba Vilmos és Fajó János nevét is. Mi alapján döntöttetek úgy, hogy az Alkotóház névadásának kezdeményezésekor Fajó Jánost választottátok?
1: Miért? Mert az Alkotóházunknak van egy szellemi és formai jelképe. A szellemi jelkép az, hogy fiatalokkal nagyon összetett módon, de a jövő felé, a modern pedagógiai módszereivel, de egyben társkapcsolatban, munkatárskapcsolatban próbálunk együttműködni, és ez nyilvánvalóan kell, hogy magában hordozza a kortárs művészetet is. Minden egyes szakunknak, a fotónak, a grafikának és a divastílusnak is megvan az a fajta jelen kor stílusa, amit nem lehet megkerülni. És ez hat mindenfelé. Hát akkor, ha Fajó Jánost megnézzük, akkor ő a közelmúlt egyik olyan meghatározó képzőművésze, festőművésze volt, aki a konstruktivizmussal, a geometrikus művészettel nagyon szoros szellemi kapcsolatban volt, hisz ő Kassák Lajos tanítványának vallotta magát, Kassák pedig az egész magyar avantgárd kultúra meghatározó alapeleme volt, és hát Fajó pedig Békés Csabai származású volt, itt végezte el a középiskolát is, a Rózsa Ferenc gimnáziumban Mokos József tanítványa volt, hisz róla is van már egy terem elnevezve. Ezt a névadást is én kezdeményeztem annak idején, hál' Istennek az megmaradt, és az épületünknek a geometriája, annak a stílusa, a Bauhaushoz közel áll, ami a geometriáról szól. Fajzi Tamás kiváló építész, Békés Csaba építész tervezte át ezt az épületet, annak idején is került az épület mellé Kass János grafikusnak egy olyan térplasztikája, ami a geometrikus szobor, ami a dobozformákból inspirálódik, és ez valamikor, ha jól emlékeznek a kedves hallgatók, ez a Kner nyomda előtt állt és került oda hozzánk. Hát minden erről szól. Erről a szellemi avantgárd karakterről, akkor miért akarjuk mi ezt átadni a diákjainknak?
2: Sőt, tökéletesen beleilleszkedik.
1: És ebben Fajó János a következő láncszem, és nagyon örülünk, hogy mind a Fajó alapítvány, róla elnevezett alapítvány, és mind a hozzátartozók, a feleség és a rokonok elfogadták, sőt, örültek annak, hogy mi ezt a nevet választottuk, és akár a város vezetése, a szakképzési centrum vezetése is, az iskolák vezetése is, és a helyi művésztársadalom is nagyon pozitívan állt ehhez a dologhoz.
2: Nagyon szépen köszönöm, Attila, hogy itt voltál, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Novák Attila képzőművész vizuálpedagógussal, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium művészeti tagozatának szakmai vezetőjével hallhattak egy beszélgetést.
1: Köszönöm szépen a meghívást!

0: Sport Rádió.
1: Novák Attila képzőművész vizuálpedagógussal hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A megyei közgyűlések megszüntetését és a teljes rendszer átalakítását vetítette előre Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök ócska kifizetőhelyeknek és közpénz ATM-eknek nevezte a testületeket. Kiemelte, a túlárazott működés és a költségtérítések megvágásával 10 milliárdos források szabadulnak fel. Ezt a pénzt közvetlenül a vidéki fejlesztésekre fordítják. A kormány célja a helyi közösségek megerősítése és a fiatalok megtartása. A Szent István vidékfejlesztési program keretében 2027. augusztusáig több mint 2100 települést és 1,8 millió embert támogatnak. Magyar Péter bejelentette, hogy elindul a Szent István vidékfejlesztési program. A kezdeményezés lényege, hogy 10 településenként egy 1 milliárd forintos közösségfejlesztési keret nyílik meg, amelynek felhasználásáról helyben a kormánnyal együttműködve dönthetnek az érintettek. A program első körben 100 településen és mintegy 100 000 ember bevonásával indul el, Lőrincz Viktória vidékfejlesztési miniszter irányításával. A miniszterelnök kiemelte, a helyi igényekre épülő fejlesztési terv a tervek szerint a megyei önkormányzatok megszüntetéséből származó források átcsoportosításával is kiegészül. A nyugdíjas házakat üzemeltető vállalkozások általános szerződési feltételeit vizsgálja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal közösen. A hatósági ellenőrzések célja annak kiszűrése, hogy a dokumentumok tartalmaznak-e az idősekre nézve indokolatlanul hátrányos vagy egyoldalú kikötéseket. A szakemberek kiemelten figyelik a díjmódosítások, a felelősségkizárások, valamint a szerződésbontás és a kiköltözés feltételeit, garantálva az idős emberek védelmét és a kiszámítható lakhatási körülményeket. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Szép reggelt kívánok, végre itt egy péntek, kezdhetjük lendülettel a mai napot is. Üdvözlöm, egészen délelőtt 9-ig együtt rádiózhatunk, és a hét utolsó munkanapján is sok jó zene, és most kevés szövegelés, itt a Startom.

0: Péntek reggel velünk vannak a Start Rádió zenéi. Köszönöm, hogy együtt kezdjük ezt a mai napot is. Bizony-bizony kopogtat a hétvége, meg közben a Teodóráknak is kopogtathatunk, hiszen ma ők a névnaposok, rajtuk kívül a Károlyok, a Milánok, az Emilek, a Félixek, a Jáncintok, a Helgák, az Emanuelek és az Emiliánok is köszönhetők.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Csodaszép napot kívánok, ez a Start Rádió. Szeptember 11-e van, nézzük a mai nap szülötteit. Carl Zeiss, német mechanikus, ma is világhírűek a gyárában készült órák. 1816-ban született Asta Nielsen, dán színésznő, 1881-ben Molnár Mária, református diakonissa misszionárus, 1886-ban.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

Szép napot kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel beindítjuk a mai napot is, rengeteg hasznos infóval és jó zenével. Én köszönöm szépen, hogy együtt rádiózzunk így 7 óra előtt is. Most hírek jönnek, aztán a következő órában is sok jó zene, és most még több.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Már szeptember közepétől Sát Mónika veszi át a Nemzeti Adó és Vámhivatal vezetését, aki belső vizsgálatokat és a közbizalom helyreállítását ígéri. A több mint két évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező új elnök célja a szigorúan politikamentes adatalapú működés megteremtése és a múltbeli lehetséges visszaélések kivizsgálása. Sát Mónika emellett kiemelt feladatként tekint a szoros együttműködésre az új Nemzeti Vagyonvédelmi Hivatallal a közvagyon hatékony védelme érdekében. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött a parlament és megválasztotta Bájár Juditot a grémium elnökévé. A közszolgálatiság függetlenségének védelmére létrehozott fórumban szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakemberek kerültek be. Az újonnan megválasztott tagok és az elnök a voksolást követően letették az esküt. Elérte a szezonális csúcspontját a parlagfű pollen szórása Magyarországon, így az allergiások számára az év legmegterhelőbb időszaka zajlik. Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa elmondta, hogy a csúcs szezon ezen a héten még biztosan kitart, érdemi enyhülést pedig a hét közepén érkező hidegfront hozhat. A szakember felhívta a figyelmet a tünetenyhítő óvintézkedésekre, mint a gyakori hajmosás, a beltéri ruhaszárítás, a nedves takarítás és a gyógyszeres kezelés mielőbbi megkezdése. Az Egyensúly Intézet 2026-os településindexe szerint 2014 óta a magyar nagyvárosok közötti fejlettségi különbségek csökkentek, míg a kis települések esetében nőtt az egyenlőtlenség. A megye székhelyek élén továbbra is Székesfehérvár áll, míg a legdinamikusabban fejlődő város Miskolc lett, amely Pécset és Debrecent is megelőzte. A tanulmány kiemeli, hogy a helyi fejlődés legfőbb záloga a diplomás lakosság jelenléte és a főváros közelsége.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: 7 óra is elmúlt már, lassacskán egyre közelebb a pénteki munkaidő kezdete, még be kell érni a munkahelyre, ide-oda, amoda, de én sok jó zenét játszok addig is, hogy az úton is jó hangulattal teljen el a nap. Köszönöm, hogy együtt kezdjük a napot.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jaj, kedvesként, beállt a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
0: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
4: Dramatológia, Gyula.
5: Dramatológia, Gyula.
4: Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
6: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
7: Szeptember 10-e és 12-e között a kőbányai fél literes dobozos multipak 990 forint, az 1,75 literes Coca-Cola 529 forint, és az 1 literes UHT tej csak 159 forint. Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
8: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Ne válts csatornát! Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási tévé és monitor raktár kisöprés a Vídia udvarban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. A Vídiából vidd haza!
9: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban! Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
10: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
11: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
1: Reklámot hallottak. Reggel is tart. Music lett.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, zápor előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Sok a zene. Sok a zene.
0: És még több.
5: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Képzeljék el, nagyon népszerű online keresőprogrammá minősítette a ChatGPT-t, a Reddit-et és a Robloxot pedig online óriás platformán nyilvánította az EB. A besorolás oka, hogy a szolgáltatásokat havonta átlagosan legalább 45 millióan használják az EU-ban, úgyhogy nyilván ezzel kapcsolatban lesznek majd kötelezettségeik ezeknek a cégeknek.
1: Reggeli Start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A problémajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sokat lemond, sokat nézik.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Szeptember 11-e van. 2001-ben ezen a napon támadás következtében összeomlott a világ egyik legmagasabb épülete, a New York-i World Trade Center. Ezen a napon csatába menet belehalt sérüléseibe első Béla magyar király 1063-ban. És ezen a napon 1697-ben a Zentai csatában a szövetséges sereg Savoyai Jenő herceg vezetésével győzelmet aratott a török hadakon.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: 8 óra is elmúlt már, jó reggelt itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel egy pénteki nap kezdetén is. Jó reggelt és jó ébredezést kívánok! Rengeteg információ jön, de persze ezek röviden, hiszen a fő szempontunk a zene, ezeket játsszuk a Starton.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

supposed to call.

0: Sport Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jaj, kedves kim, beállt a hátam, hozd a krémet.
4: Minek az?
5: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
6: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
7: Hallod ezt? Most esett le egy tévéjára.
8: És még egy.
7: Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási nyitási tévé és monitor rakták ki söprés a műszaki diszkontban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. Elköltöztünk a Baross utcáról. Új helyünk Békés Csaba Vídia udvar, Szerdahelyi út 20. Nézd meg, próbáld ki. A Vídiából mit haza? A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
9: Szeptember 10-e és 12-e között a kőbányai fél literes dobozos multipak 990 forint, az 1,75 literes Coca-Cola 529 forint, és az 1 literes UHT tej csak 159 forint. Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
10: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
11: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Sokaknak fontos, hogyan lehet a közlekedésük sokkal fenntarthatóbb. A hatékony közlekedés tervezés segít abban, hogy elkerüljük a dugókat, csökkentsük a felesleges köröket, és így az üzemanyagfogyasztásunk is csökkenhet. Használjunk környezetbarát útvonalakat tervező térképszoftvereket, amik kevésbé zsúfolt útvonalakat javasolnak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
1: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Azzal foglalkozunk, hogyan lehet a közlekedésünk a lehető legfenntarthatóbb. Ha rendszeresen közlekedik valaki városban, és persze van rá anyagi tőkéje, érdemes lehet hosszabb távon elektromos járművet vásárolni. Mert kezdetben amúgy drágább lehet, hogy a maga a jármű, de alacsonyabb fenntartási költségekkel és környezetbarát üzemmódjával ellensúlyozza ezt a problémát, és a városi forgalomban különösen hatékony lehet.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Itt a Start Rádió sok zenével is most még több perceken belül 9 óra lesz, úgyhogy én már köszönöm szépen a figyelmet. Jövök majd a hétvége első napján. Szombaton is együtt rádiózhatunk reggel 6 órától.
1: Reggeli Start. Music Latte.

Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza indul, üdv a fedélzeten, hozom a jó zenéket, érdekességeket, ma is a munkaidő mellé a délelőtti utolsó két órájára a Melónak, a mikrofonnál Bürgés Dávid, szép napot kívánok!

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Rádió. Reklám.
2: Jaj, kedves kint, beállt a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
0: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
4: Ne válts csatornát! Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási tévé és monitor raktár kisöprés a Vídia udvarban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. A Vídiából vidd haza!
5: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban! Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
6: Dramatológia Gyula.
7: Dramatológia Gyula.
6: Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
8: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
9: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
10: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
8: Jó ötlet, Micike!
11: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.
12: Sok a szene?
13: Sok a szene, és még több.
0: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Itt van néhány gondolat a mai események közül, amik a mai naphoz köthető dolgok, csak éppen sok-sok évvel ezelőttről. Hát igazán nevezetes nap a maga jegyében sajnálatos módon. 9. hó 11-e, vagyis 9-11, amikor is támadás következtében összeomlott a világ egyik legmagasabb épülete, a New Yorki World Trade Center. Ennek mindannyian ismerjük talán a történetét. Ez volt a mai visszatekintésünk a múltban. Most pedig ismét vissza a zenékhez.
1: Sokat nem, sokat
2: nem.
1: Még több.
2: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazasszól, meg annyi jó zene velünk a délelőtti munkaidő közben, hogy vidáman teljen az. A mai névnaposunk pedig a Teodóra nevű barátaink, illetve a Károlyok is ünnepelhetnek mellettük ma. Őket mindenféleképpen köszöntsük a névnapjuk alkalmából. Én pedig itt vagyok önnel a következő órában is, rádiózzunk együtt meg annyi jó zenével délig.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszol. Ebben az órában is hozom a jó zenéket, hogy vidáman teljen a délelőtt utolsó 60 perce. Nem sokára az egészségünkre is fókuszálunk, rádiózzunk együtt, minden jót!
1: Sokat nem, sokat nem. És még több.
2: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Itt van néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. A szakemberek szerint a szezonális allergiásnál hát leggyakrabban a szervezetbe jutott pollenek vagy egyéb allergének okozzák, és most idén kinyújtódott egy picit az allergia szezon. Ezekre az egyébként ártalmatlan anyagokra az immunrendszer túlzott téves reakciója alakul ki, amelynek során hisztamin szabadulás, felszabadulás történik. Ez duzzanatot, vörösséget, viszketést okozhat. Jó lehet az antihisztaminok alkalmazása ezekre az esetekre, gyógyszeres kezelést kell választani a legtöbb esetben, és ezek között szemos víz nélkül kapható készítmény is megtalálható. Jó egészséget, figyeljünk magunkra!
1: Sok a szere! Start Rádió!

Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszol. Ennek a végéhez értünk most. Köszönöm a figyelmet, holnap is találkozhatunk majd ebben a két órában. Minden jót kívánok! Sok!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 11-e péntek déli 12 óra van. Kiemelt fejlesztések az élővíz csatorna mentén indul az aktív turizmus erősítése Békésben. Színes falfestmények és közösségi üzenetek formálják a lencsési lakótelep arculatát. Megszüntetik a szelektív szigeteket Szeghalmon a rendezetlen állapotok miatt. Rablás és garázdaság miatt áll bíróság elé egy 26 éves békési férfi. Már is mondom a részleteket. A Békés vármegyei vízi és kerékpáros turizmus fejlesztését szolgálja az a beruházás, amelyre közel 3,1 milliárd forint érkezik a térségbe. A friss bejelentés szerint Békés Csabán az élővíz csatorna kerül a fejlesztések középpontjába. Békés vármegye önkormányzata a TOP Plusz keretében nyert el a támogatást, és Körös körül Békésen című projektbe több szakmai szervezetet is bevont konzorciumi tagként. Az aktív Magyarország fejlesztési központot, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséget, a Körösvidéki vízügyi igazgatóságot és a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóságot. A beruházást tervek szerint 2029. március 1-én zárnák le. A cél az aktív turizmus fellendítése. Olyan útvonalakat fejlesztenének és ajánlanának ki, amelyek bemutatják a térség természeti értékeit, több látogatót vonzanak és a helyieknek is minőségi kikapcsolódást nyújtanak. A projekt 43 települést érint, köztük Békés Csabát is. A kerékpáros turizmus esetében a cél Békés megye teljes lefedése. Jelenleg kevés a kijelölt túra útvonal, nincs egységes hálózat, ezért új útvonalakat jelölnének ki, a meglévőket pedig egységes rendszerbe rendeznék. A szükséges pontokon pihenőhelyeket alakítanának ki, olvasható a vármegyei önkormányzat honlapján. A fejlesztés gyalogosokra is gondol, bár új gyalogos túra útvonalak kialakítását nem tervezik, a meglévőket ajánlanák ki. A víziturizmus esetében 58 helyszínt azonosítottak, 17 nem igényel beavatkozást, csak hálózatba kapcsolást. A hálózattal érintett pontok közül 22 helyszín az élővíz csatorna mentén található, 18-nál fejlesztés szükséges, hogy a csatorna átjárhatóvá váljon és több látogatót vonzon. A körösök Mindenágán, a Fehér, Fekete, Sebes, Kettős és Hármas körösön, valamint a Hortobágy-Berettyón kiszállásra és pihenésre alkalmas megállóhelyeket alakítanának ki. A projekt néhány holtágat is érinthet. A lencsési lakótelep egyre mozgalmasabbá válik, újabb szürke tűzfal kapott színes üzenetet hordozó falfestést, miközben a közösség is aktívan formálja a környék hangulatát. Dinya Gábor Békés Csabai önkormányzati képviselő úgy fogalmazott, szeretné, ha a graffitik alakú telep bétjegyeivé válnának, és a közeljövőben az iskolákban is megjelennének ezek a fajta alkotások. A képviselő felidézte, hogy a 2000-es évek elején egy tömbháznál készült graffiti eltüntetése volt a cél, majd felmerült, ha egy falfestés igényes és üzenetet hordoz, helyen lehet a lakótelepen. Így a szürke tűzfalakat színesebbé, a hétköznapokat pedig vidámabbá tehetnék. Az első ilyen alkotás a Lencsési út 73 alatti tömbháznál készült el. Tom és Jerry, egy nyuszi, egy teknős, egy szuperhős és egy királylány került a falra. A játszótér mellett ez lényegében egy mesefal lett, amelyet egy leukémiával küzdő kislány Zoé számára készítettek. Gyógykezelésére adománygyűjtést is indítottak sikerrel. Innen pedig nem volt megállás. Az elmúlt időszakban több igényes graffiti is készült, amelyek tovább színesítették a lakótelepet. A mesefigurák mellett inspiráló üzenetek is megjelentek. A közelmúltban a Kőműves Kelemen sor 89 alatti tűzfalra két madár, egy színcinege és egy vörösbegy került, valamint egy felirat, amely a szülőknek szól. A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk, gyökerek és szárnyak. Dinya Gábor elmondta, hogy a graffitiket Molnár Zsolt készíti. Úgy véli, a felfestésekkel értéket teremtenek és ösztönző üzeneteket adnak át gyermekeknek és szülőknek egyaránt. A visszajelzések kedvezőek, népszerűbbé váltak azok a játszóterek, ahol graffitik vannak, és vannak, akik sétaközben kifejezetten keresik ezeket a mosolyt fakasztó helyeket. Hangsúlyozta, hogy mindez nem valósulhatna meg a lencsési lakótelepen élő támogatók hozzáállása nélkül, a közösség összefogása teszi lehetővé a falfestések elkészítését.

0: Szeghalmon úgy döntöttek, felszámolják a szelektív szigeteket, miután tarthatatlanná váltak a körülmények. A hulladékgyűjtő környékén rendezetlenség alakult ki, más településekről is hordtak oda lomot, és a rágcsálók is megjelentek. Az önkormányzat a szemétszállító céggel egyeztet a végső megoldásról. A település vezetése felidézte, hogy a szelektív szigeteket eredetileg azért hozták létre, hogy különféle hulladékot elkülönítve környezetkímélő módon lehessen elhelyezni. Mostanra azonban betelt a pohár, a konténerek rendszeresen telítődnek, sokan melléjük rakják a szemetet, és más településekről is érkezik oda hulladék. A rágcsálók megjelenése pedig már közegészségügyi, környezetvédelmi és közbiztonsági kockázatot jelent, írta meg Szeghalom Facebook oldalán. Több helyen szintén problémás, de a legtöbb gond a Tildi és Dózsa utca, valamint a Dózsa és a Fáy utca környékén jelentkezik. Az önkormányzat a szemétszállító céggel egyeztetett, és úgy döntött, hogy elszállítják a konténereket a szelektív szigetekről. A tervek szerint csak az üveggyűjtők maradnak meg, később közlik, hogy hol lehet majd bedobni a nem visszaváltható üvegeket. Egyeztettek a társasházak közös képviselőivel is, hogy a lakóépületekhez tartozó hulladéktárolók rendezett körülmények között az épületek előtt vagy közvetlen közelükben kapjanak helyet, jól látható és ellenőrizhető módon. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a cél egyértelmű, meg kell szüntetni a jelenlegi állapotot, javítani kell a közterületek rendezettségét, és egy hosszú távon működő, ellenőrizhető hulladékkezelési rendszert kell kialakítani. A Békés Csabai járási ügyészség rablás büntette és garázdaság vétsége miatt emelt vádat egy 26 éves többszörösen büntetett előéletű férfi ellen. A vádirat szerint a békési férfi egy sörözőből próbált meg ellopni egy mobiltelefont, majd amikor annak tulajdonosa vissza akarta szerezni a készüléket, megütötte és megharapta. Néhány hónappal később egy kerékpárost is bántalmazott az utcán. A férfi még 2025. július 19-ére virradó éjszaka ittas állapotban tartózkodott társaságával egy békési sörözőben. A társaság két helyi férfit kezdett inzultálni, akik igyekeztek elkerülni a konfliktust. Röviddel később a vádlott magához vette az egyik sértett pulton hagyott, mintegy 80 ezer forint értékű mobiltelefonját, és a kijárat felé indult. Egy vendég észlelte a történteket, majd értesítette a tulajdonost. A sértett a kerthelyiségben érte utol, és megpróbálta visszavenni készülékét. A vádirat szerint a vádlott nem engedte el a telefont, hanem azért, hogy megtartsa, ököllel megütötte a tulajdonosát. A dulakodás során a telefon a földre esett, megrongálódott, a sértett pedig az ütések miatt elesett. A földön fekve megfogta támadója lábát, és sikerült őt is a földre vinnie, majd leszorítania. A férfi ekkor sem hagyott fel az erőszakkal, az álla alatt nyakánál harapta meg a sértettet, aki azután elengedte, majd a vádlott elhagyta a helyszínt. A férfi 2025. december 24-én szintén agresszívan viselkedett a Korbékésen a Bocskai utcában. Egy üzlet előtt lépett oda kerékpárján ülő 18 éves fiatalhoz, akinek egyik szülőjével korábban konfliktusa volt. A vádlott pofon ütötte a fiatal férfit, aki az ütés következtében elvesztette egyensúlyát, kerékpárral együtt a földre esett. Az ügyészség a vádiratban úgynevezett mértékes indítványt tett. Ha a vádlott beismeri bűncselekményeket, azt indítványozzák, hogy a bíróság akkor is végrehajtandó fegyházbüntetést szabjon ki. Emellett azt is kérik, hogy a bíróság állapítsa meg, a többszörös és különös visszaesői előélete miatt nem bocsátható feltételes szabadságra, továbbá tiltsa el a közügyek gyakorlásától. A szlovák tájházba látogattak csütörtökön délelőtt a Kölcsei utcai óvoda szlovák csoportjai, ahol játékos formában ismerkedtek a szlovák hagyományokkal, régi használati eszközökkel, és közösen bekapcsolódhattak a szilvalekvár készítésének folyamatába. A programot évek óta megszervezik, a szlovák hagyományőrzők rendszeresen fogadják az óvodásokat, akik két turnusban nézték meg, milyen eszközöket használtak régen a mindennapokban, és mire szolgáltak ezek a tárgyak. Az őszi program egyik kiemelt eleme a lekvárfőzés, amelynek előkészítésében gyerekek is részt vettek. A szilvát kimagozták, ledarálták, majd az üstben kezdődött meg a főzés. Amíg készült a lekvár, a gyerekek énekeltek, játszottak és közösen töltötték el az időt. A szervezők szerint fontos, hogy a gyerekek ne csak halljanak a régi szokásokról, hanem meg is tapasztalják, hogyan készültek egykor a hagyományos ételek. Tóth Mihály, a Jaminai Szlovák Hagyományőrző Klub vezetője úgy fogalmazott, amit itt látnak, azt már nagyon kevés helyen láthatják, nagyszüleik esetleg még mesélhetnek nekik arról, hogyan csinálták egykor a bizonyos dolgokat. Így legalább látják, hogyan készül mindez a gyakorlatban. A szilvalekvár ezúttal is hozzáadott cukor nélkül természetes ízében készült, a teljesen elkészült lekvárból pedig minden gyermek kapott egy kis üveggel, amelyet hazavihetett. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Start Rádió.
3: Rádió.
4: Kérd te is dald a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom.
5: Jé, de jó zenék vannak itt.
6: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Sportrádió. És még több.
1: Ez a Sportrádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok? Várom az elejé kéréseket a rádió weboldalán. Ingi, Ici, Adrien vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Legelső kérésünk az így szól. Sziasztok, Ági vagyok, és a férjemnek, Lacinak szeretettel házassági évfordulónk alkalmából szeretnék küldeni egy dalt. Szeretlek, amíg a szívem dobog, és még azon is túl. Nagyon szép üzenet volt, úgyhogy egy nagyon szép dal megy mellé. Sok boldogságot kívánok nektek!

0: Sport Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jaj, kedvesként, beállt a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
0: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
4: Dramatológia, Gyula.
5: Dramatológia, Gyula.
4: Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
6: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
7: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
8: Szeptember 10-e és 12-e között a kőbányai fél literes dobozos multipak 990 forint, az 1,75 literes Coca-Cola 529 forint, és az 1 literes UHT tej csak 159 forint. Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
9: Hallod ezt? Most esett le egy tévéjára.
10: És még egy.
9: Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási nyitási tévé és monitor rakták kisöprés a műszaki diszkontban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. Elköltöztünk a Baross utcáról. Új helyünk Békés Csaba Vídia udvar, Szerdahelyi út 20. Nézd meg, próbáld ki. A Vídiából vidd haza.
11: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmodra.
12: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örök.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Tündi vagyok, és az anyukámat szeretném köszönteni szülinapja alkalmából. Köszi, én köszönöm a kérést, és akkor cserébe már is megy anyukádnak a következő dal.

szénúrba zúgják a fákon a kapócán, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól, sziasztok, Móni vagyok, és a kollégáknak küldenék egy pörkös dalt. Köszi. Én köszönöm a kérést, jó munkát kívánok nektek.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma szeptember 11-e péntek van, ne felejtsék el felköszönteni Teodóra nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Kaigo, norvég lemezlovas, de ma ünnepli születésnapját Galusz Nikolett, magyar színésznő, és szintén ma ünnepel Moby, amerikai zenész is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió.
2: Reklám.
3: Jaj, kedves kim, beállt a hátam, hozd a krémet.
2: Minek az?
4: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
5: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
6: Dramatológia Gyula.
7: Dramatológia Gyula.
6: Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
9: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
1: Reklámot hallottak.
10: Sokat nem?
11: Sokat.
12: És még több.
13: Start Rádió.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene is, még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. A Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég. Kezdetben északon és északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, majd napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható, csupán néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Az északi összelet sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. Holnap délután majd 18 és 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Start Rádió!

prophets I've been reading, stories I've been told.

0: volt rádió, sok zene és még több. És ma szeptember 11-e péntek van, nézzük, mi minden történt ezen a napon. Például 25 évvel ezelőtt történt ezen a napon, hogy támadás következtében összeomlott a világ egyik legmagasabb épülete, a New York-i World Trade Center. Két eltérített utasszállító repülőgép csapódott a World Trade Center ikertornyaiba, melyek később összeomlottak. Egy másik gép pedig a Pentagon épületébe csapódott. Hivatalos adatok szerint 2819-en haltak meg. És egy zenei érdekesség. 42 évvel ezelőtt ezen a napon Bruce Springsteen új rekordot állított fel a Philadelphia Spectrumban, 16 000 néző előtt adott koncertet. Ezt egyébként 5 ugyanilyen teltházas buli követte, ami akkoriban nem volt jellemző. No de, ennyit az érdekességekről, zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jaj, kedvesként, beállt a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
0: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
1: Ne válts csatornát! Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási TV és monitor raktár kisöprés a Vídia udvarban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. A Vídiából vidd haza! Reklámot hallottak. Sok a zene,
4: sok a zene, és még több.
0: Start Rádió.

rádiós hangzene is még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Félni annyi, mint tönkretenni azt, ami van, azzal, ami nincs. További szép pénteket, aztán pedig majd kellemes hétvégét, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet. Sok.

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. A Recki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön a Brand New Heavies és a You Are The Universe. Érkezik Madonnától az Into The Groove, és a Bon Jovi is megszólal egy olyan slágerrel, amit néhány hang után már mindenki felismer. A Living on a Prayer híres Tommy és Gina története, nem egy konkrét szerelmes pár igazi története. John Bon Jovi, Desmond Child és Richie Sambora közösen formálták a karaktereket, és a dalszövege egy hétköznapi pár küzdelmein keresztül beszél kitartásról és arról, hogy nehéz helyzetben is lehet tovább menni. Hogyha üzennél, akkor keresd a startradio.hu-t, vagy írj egy SMS-t a 0-20-221-21-20-as számra, és akkor kezdjük az órát a Bon Jovival. Itt a Living on a Prayer.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, kedveském, beállt a hátam, hozd a krémet.
1: Minek az?
3: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Főnök, megyünk a vásárba?
6: Milyen vásárba, Micike?
5: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
7: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
8: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
9: Internetix.
8: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
9: Internetix.
8: Díjmentes bekötés.
9: Internetix.
8: Legmodernebb optikai hálózat.
9: Internetix.
8: Megbízható, elérhető, korlátlan.
9: Internetix.
8: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
9: Internetix.
8: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
10: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene,
11: sok a zene, és még több.
12: Start Rádió.

Házas tart a 98.4-en. Szeptember 11-e van a mai napon, a Teodórák ünneplik névnapjukat. A Teodóra név a női párja, a Teodór férfi névnek, amely görög eredetű és a jelentése Isten ajándéka. Kedves Teodórák, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: Rohadt Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál közműépítés akadályozhatja a közlekedést, Kevermesen pedig a Batonyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 10 Budapesten dolgozó orosz képviseleti munkatársat utasított ki Magyarország a külügyminisztérium döntése értelmében. Orbán Anita külügyminiszter bejelentése szerint az érintettek olyan tevékenységet folytattak, amely nem összeegyeztethető a diplomáciai státuszukkal. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a lépés az ország biztonságát és szuverenitását védi, ugyanakkor nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. A kormányfogászati munkacsoportot hoz létre a közfinanszírozott alapellátás gondjainak rendezésére. Porpáci Krisztina államtitkár tájékoztatása szerint emelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, biztosítják az országos ügyeleti ellátást, valamint rendezik az iskolafogászok helyzetét. Az állandó szakmai műhelyként működő munkacsoport a gyakorló orvosok és a szakemberek bevonásával a teljes fogászati finanszírozás átfogó rendezését készíti elő. A Fidesz már olyan szinten összefort Orbán Viktor politikai személyiségével, hogy elképzelhetetlen a párt a volt miniszterelnök nélkül, jelentette ki Navracsics Tibor. A korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszélt a párttól való belső eltávolodásáról, valamint az általa indított Polgári Demokraták nevű kezdeményezésről is. Mint mondta, a mozgalom teljesen független Orbán Viktortól, nem pucsra készülnek, csupán a választópolgárokkal szeretnének párbeszédet folytatni. Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány módosítani fogja a földtörvényt és a vadászati törvényt. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a földszabályozás átalakításával a fiatalok földhöz jutását és a tőke ágazatban tartását segítik elő, míg a vadászati jogszabályok felülvizsgálatával a vadkárok csökkentését és a fenntartható vadállomány kialakítását célozzák meg. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok, sziasztok! Ebben az órában itt lesz a Yes and the Plastic Population, az Only Way is Up-al, aztán a Green Day, a Killers, majd a Cushion következik. Szóval lesz egy kis lendület, egy kis gitár, aztán jöhet az elektronikusabb hangzás is. A kezdő dalunknak van egy érdekes története, a The Only Way is Up eredetileg nem a Yes dala volt, az angol szólénekes Otis Clay vette fel először 1982-ben, de igazán nagy sikert. Yes változata hozott belőle néhány évvel később. A dal címe pedig önmagában is elég jó üzenet. Innen már csak tényleg felfelé, és innen szépen fel is pörgetjük az órát. A Green Day, a Killers, majd a Cushion. 4 dal, ami 4 teljesen különböző hangulat. Mindegyiknek megvan a maga helye a Starton. Mindenkinek kellemes délután és jó hétvégét. Kezdjük az órát a Yes and the Plastic Population-nál. Itt a The Only Way Is Up.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Jaj, kedvesként beállt a hátam, hozd a krémet.
4: Minek az?
5: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
6: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
7: Szeptember 10-e és 12-e között a kőbányai fél literes dobozos multipak 990 forint, az 1,75 literes Coca-Cola 529 forint és az 1 literes UHT tej csak 159 forint. Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
8: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
9: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
0: Reklámot hallottak.
10: Sok a zene?
11: Sportrádió.

Ez a Start a 98.4-en. Holnap gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég. Napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható, csupán néhol fordulhat elő, jelentéktelen eső, gyenge zápor. Az északi a szelet sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 13, míg holnap délután csak 19 fokot mérhetünk. Vasárnap emelkedik a hőmérséklet, 23 fok lesz, aztán a jövő héten 24-26 fokos csúcshőmérsékletek következnek egészen a hétvégéig, akkor újra néhány fokos visszaesést tapasztalhatunk.

0: Sportrádió.
1: Közlekedési információ.
2: Közműépítés van Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál és Kevermesen a Batonyai úton. Ezeken a helyszíneken útszűkületre is lehet számítani. Jó utat!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A jövő évi költségvetéssel megkezdik a bérrendezést a szociális ágazatban a rendőröknél és a katonáknál, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, napirend előtt az országgyűlésben. A kormányfő kiemelte, hogy felülvizsgálják a dohány, kaszinó, hulladék és autópálya koncessziókat, bevezetik a vagyonadót, ősszel átalakítják a végrehajtási rendszert, az élelmiszerek áfáját pedig 5%-ra csökkentik. A megyei közgyűlések megszüntetését és a teljes rendszer átalakítását vetítette előre Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök ócska kifizetőhelyeknek és közpénz ATM-eknek nevezte a testületeket. Kiemelte, a túlárazott működés és a költségtérítések megvágásával 10 milliárdos források szabadulnak fel. Ezt a pénzt közvetlenül a vidéki fejlesztésekre fordítják. A kormány célja a helyi közösségek megerősítése és a fiatalok megtartása. A Szent István vidékfejlesztési program keretében 2027. augusztusáig több mint 2100 települést és 1,8 millió embert támogatnak. A magyarok legnépszerűbb külföldi úti célja Egyiptom, Törökország és Görögország a szervezett utazások terén. A Közel-Keleten kirobbant válságot követő átmeneti megtorpanás után a foglalások száma már a felülmúlta a tavalyi adatokat. Az elemzésből az is kiderül, hogy a régiós országok közül a magyar családok költik a legtöbbet nyaralásra, az átlagos foglalási érték eléri az 1,2 millió forintot. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött a parlament, és megválasztotta Bájár Juditot a grémium elnökévé. A közszolgálatiság függetlenségének védelmére létrehozott fórumban szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakemberek kerültek be. Az újonnan megválasztott tagok és az elnök a voksolást követően letették az esküt. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán. Ebben az órában jön néhány igazán karakteres dal, megszólal a Talk Talk és az It's My Life. Érkezik a Train a Drive-By című slágerével, és itt lesz a Depeche Mode és a Persona Jesus-szál. Három különböző hangulat, de mindegyikben van valami, amitől néhány másodperc után már pontosan tudod, hogy mi szól. Persona Jesus egyik azoknak a Depeche Mode daloknak, amelyeknél a hangzás és a szöveg együtt lett igazán emlékezetes. A dal címét állítólag Priscilla Presley Elvisről írt könyve ihlette, amelyben egy olyan személyről beszélt, aki valaki más számára egyfajta személyes Jézus lehet. Martin Gore ebből építette a saját történetét, és megszületett az egyik legismertebb Depeche Mode-dal. Hogyha szeretnél nekünk írni, akkor keresd a startradio.hu-t, vagy dobj egy SMS-t a 0-22-21-21-20-as számra, és akkor kezdjük az órát, elsőként itt a Talk Talk, és az It's My Life.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Dramatológia. Gyula.
3: Dramatológia. Gyula.
2: Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
4: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
5: Jaj, kedveském, beállt a hátam, hozd a krémet!
6: Minek az?
7: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
8: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
9: A 14. Vihar Sarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
0: Reklámot hallott.

Házas tart a 98.4-en, ma kettős fronti hatásban van részünk, emiatt fejfájás, migrén és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. Felerősödhetnek a kopásos és a gyulladásos jellegű ízületi panaszok is. A parlagfű pollen koncentrációja a csapadékos tájakon alacsony szintre csökkenhet, de a szárazabb vagy a rövid ideig tartó záporokkal, zivatarokkal érintett tájakon még a közepes magas tartományban maradhat. Ma az ország jelentős részén számíthatunk esőre, zápor a zivatarra, így vizes, csúszós utakra is fel kell készülnünk. Néhol akár vízátfolyások is nehezíthetik a közlekedést. A csapadékulás miatt akár jelentősen mértékben is romolhatnak a látási viszonyok. Jó utat!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en, Arecki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön majd a Catherine and the Waves és a Love Shine a Light. Ez egy, ha jól emlékszem, 90-es években az angolok egyik eurovíziós dala volt. Itt lesz a Bad Boys Blue, és érkezik a My Chemical Romance. A kezdő dalunk a Comeback and Stay, a Bad Boys Blue egyik legismertebb száma, és érdekes módon a dal eredetét nem ők jegyzik. A szerzeményt a svéd dalszerző Rolf Loveland írta, és több előadó is feldolgozta, mielőtt a Bad Boys Blue változata igazán ismerté vált. A csapat verziója aztán szépen beépült a 80-as évek európai popzenéjének nagy kedvencei közé. Aztán jön a Catherine and the Waves, és a Love Shine a Light, majd érkezik a My Chemical Romance és a Welcome to the Black Parade. Három teljesen más világ, de pont ettől érdekes ez az óra. Kezdjük a Bad Boys Blue-val, itt a Comeback and Stay.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, kedvesként, beállt a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
1: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
4: Hallod ezt? Most esett le egy tévéjára.
5: És még egyé.
4: Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási nyitási tévé és monitor rakták ki söprés a műszaki diszkontban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. Elköltöztünk a Baross utcáról. Új helyünk Békés Csaba, Vídia udvar, Szerdahelyi út 20. Nézd meg, próbáld ki. A Vídiából vidd haza.
6: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
7: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
8: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
9: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
0: Reklámot hallottak.
4: Ritmus.
10: Ritmus.
4: A délutáni magazin.
10: Start Rádió.

tart a 984-en, jöjjenek az évfordulók. 1996-ban, tehát pont 30 éve David Bowie Telling Lies című dalát az interneten mutatta be, 24 órán keresztül volt elérhető. Ugye ez 1996-ban volt, tehát akkor még nem volt minden bokorban internet. 1984-ben Bruce Springsteen új rekordot állított fel a Philadelphia Spectrumban, 16.000 néző előtt adott koncertet, ezt 5 ugyanilyen teltházas buli követte, ami akkoriban azért nem volt jellemző. És 417 éve, 1609-ben Harry Hudson felfedezte Manhattant.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Magyar Péter bejelentette, hogy elindul a Szent István vidékfejlesztési program. A kezdeményezés lényege, hogy 10 településenként egy 1 milliárd forintos közösségfejlesztési keret nyílik meg, amelynek felhasználásáról helyben a kormánnyal együttműködve dönthetnek az érintettek. A program első körben 100 településen és mintegy 100 000 ember bevonásával indul el, Lőrincz Viktória vidékfejlesztési miniszter irányításával. A miniszterelnök kiemelte, a helyi igényekre épülő fejlesztési terv a tervek szerint a megyei önkormányzatok megszüntetéséből származó források átcsoportosításával is kiegészül. A nyugdíjas házakat üzemeltető vállalkozások általános szerződési feltételeit vizsgálja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal közösen. A hatósági ellenőrzések célja annak kiszűrése, hogy a dokumentumok tartalmaznak-e az idősekre nézve indokolatlanul hátrányos vagy egyoldalú kikötéseket. A szakemberek kiemelten figyelik a díjmódosítások, a felelősségkizárások, valamint a szerződésbontás és a kiköltözés feltételeit, garantálva az idős emberek védelmét és a kiszámítható lakhatási körülményeket. Hűtlenkezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a miniszterelnökség, a megszűnt szuverenitás védelmi hivatal 2024 és 2026 közötti kommunikációs költségei miatt. A vizsgálatok szerint a hivatal a működése alatt több mint 3 milliárd 670 millió forintot, költségvetésének több mint negyedét fordított a kommunikációra és rendezvényekre. A miniszterelnökség kiemelte, a túlárazott külső megbízások ellenére a hivatal saját havi 10 milliós nagyságrendű költségvetéssel működő közkapcsolati igazgatósággal és sajtóirodával is rendelkezett. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a zene,
3: sok a zene,
2: és még több.
0: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Kóra Szilvia, énekesnő. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk.
2: Még több.
0: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: És még több. És még több.
2: Volt már veled egyébként olyan, hogy írtál egy dalt, és akkor ugye tudjuk, hogy milyen az, amikor valaki ír egy dalt, ugye abban a pillanatban rózsaszín ködben vagy, és fú, hát ez biztos, hogy be fog jönni, és nem találja meg a közönségét, és benned egy világ omlik össze. Ezt hát hogy persze, kezeled?
3: Persze, volt. Az Unseen Dreams-nek volt a Titan Treader dal, az nekem abszolút nem tetszett. Maradjunk ennyibe, és kiderült, hogy azt tetszett a legjobban.
2: Ez jó, igen.
3: Igen. És amire én meg azt gondoltam, hogy a Blurry Crossroads fog menni, igaz, ment, de jobban kedvelték a The Dance Reader-t. És nem értettem, hogy ez hogy, és akkor tanultam meg igazán azt, hogy az, ami bennem van, az én valóságom, már nem biztos, hogy az a valóság, ami a többi embernek a valósága. Persze, természetesen vannak ilyen közép utak, ilyen arany közép utak, amikor tudjuk, hogy ha ezt hozzáteszük, akkor ez biztos kelendő lesz, tehát vannak már ilyen nyalánkságok, falánkságok, de így azt gondolom, hogy ami másnak tetszik, az lehet, hogy mondjuk nekem nem. Ami meg nekem tetszik, az meg másnak nem fog.
2: Említettük a fiatalabb generációt, mit üzennél nekik, akik most kezdenének el zenélni, énekelni, akár hangszeresen, akár máshogy, mit üzensz nekik, hogy mire figyeljenek,
3: nem tudom, hogy méltó vagyok-e én arra, hogy üzenhessek a fiatal generációnak.
2: Akkor mire figyeljenek, vagy adj egy tanácsot nekik.
3: A szívükre. Uh-huh. A szívükre. Éljék meg a pillanatot, és adják oda azt, ami bennük van. És ne féljenek, kell hozzá profizmus, ez tény és való, tehát profizmus nélkül nem fog működni a történet, de ami bennük van, tehát ők máshogy énekelnek. Figyelj, most hallottam voltam a Pókai Egon Művészeti Iskolának a évzáró koncertjén, figyelj, úgy zenélnek ezek a fiatalok, lezenélnek minket a csodába, tehát hogy olyan szívvel élekel, és nem volt baj, ha esetleg félre volt fogva egy hang, és olyan világklasszis tehetségek vannak, úgy énekel, hogy a mikrofon, érted, lángol a torka előtt, szóval éljenek, és adják ki azt, ami benne van a szívükben.
0: Startrádió.

0: Sokat zenél és még több.
1: Start Rádió.
2: Vannak-e példaképeid? Akár privát szférában, akár zenészek közt?
3: Igen, például a Magyar Hajnal. Ugye ő hozzá 15 éve próbáltam felvételizni.
2: Hát jobb később, mint soha.
3: Igen, és ez most jutottunk el idáig. Van például a Jennifer Hudson, Christina Aguilera, őket nagyon szeretem, Whitney Houston, de azt azért hozzátenném, hogy most, amikor már a Hajnalhoz járok, akkor így rájövök, hogy hoppá, ez csak technika.
2: Persze.
3: Tehát emögött azért ott volt egy kőkemény menedzsment, egy olyan élet, amivel lehetett menni, és oda lehetett tenni, és hív érték volt. Tehát azért a Hajna Cetrix-től tanult, aki ugye oktatta őket, vagy például Beyoncé-t, szóval őket nagyon szeretem. A komoly zenében például a Maria Callas egy nagy példakép volt, vagy most is az, de a maiak közül is vannak olyanok. Hát a Radics Gigi elképesztően énekel, a Király Linda is elképesztően.
2: Igen, technikások nagyon.
3: Igen, ők is nagyon. A Veres Mónika is nagyon ügyes. A Rónai Orsi is nagyon ügyes. Szóval vannak itthon is olyan tehetségek, de mondom, a mai fiatalok, a Nagy Doriel, ő a Pókai Egon Művészeti Iskolának az egyik növendéke, hát figyelj, elképesztő hangja van. Olyan stílusváltásai vannak, mint a Fólötekben, amikor mi csináltuk a Bossa Novákat, úgy kivágta az Ékirálynő F-jét, mint a szél, és még operát is énekelt, vagy opera ének stílust, szóval fantasztikus tehetségek vannak. Minden evő vagyok, úgyhogy ugye mindig is meghallgattam ezeket az újdonságokat is, és hát a maiak közül is nagyon sok a tehetséges.
2: Beszéltünk nagyon-nagyon sok mindenről, ami ugye a múltban történt, na de hát beszéljünk a jövőről, mik a terveid. Akár a privát szférában, akár a zenei életben. Ugye említetted, hogy lesz majd egy dalfelvétel.
3: Nem csak egy, hanem egy albumot veszünk fel. A zenét visszahozom az életembe tudományszintre, és most már ahogy említettem, van egy vállalatom, és kibővítettem a tevékenységi kört, és a zenével is fogok foglalkozni, és azt hiszem, hogy talán majd rehabilitáció szinten is, az biztos, hogy nem fogom többé abba hagyni a zenélést. Már csak azért sem, mert van egy nagyon tehetséges kislányom, elképesztő hallása van, és tökéletesen, kristálytisztán visszaadja azokat a hangokat, amiket éneklünk, és néha eljön a Hajnalhoz énekórára, vagy voltunk a Ceglédi Katinál a tavaly, és akkor ő akkor is eljött, és ő hát mint egy kis...
2: De ilyen abszolút hallása van?
3: Igen, abszolút hallása van.
2: Tök jó. Hát neki. Akkor örökölte.
3: Igen. Hát nyilván, meg hát ugye az nyilván. a környezet, ugye, hogy hallgatunk mindenféle zenét, hogy a kereskedelmi rádiókat is kell hallgassunk, mert az óvodába az óvis társai kívülről fújják a nem tudom milyen dalokat, úgyhogy ismeretes számomra a Pamkutya, tehát hogy ezeket a dalokat, pedig hát csak ugye 4 éves elmúlt a gyermek, de azért nagyon képben vannak.
2: Hát gyorsan fejlődik.
3: Igen.
2: Gyorsan nyit a világ felé.
3: Igen. Hát meg a Jégbarázs összes betét dalát
2: kívülről. Ez ismerős még 10 évvel ezelőttről.
3: Hát ez nem változott 10 éve óta sem, úgyhogy az összeset kell énekelni, és akkor hol Anna vagyok, hol Elza, és akkor énekeljük
2: ismerős,
3: a dalokat.
2: Igen. Na, Szilvi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, egy élmény volt, és sok sikert kívánok a továbbiakban.
3: Én is köszönöm szépen, sziasztok!
1: Start Rádió.
4: Can't you see when the day is over and all the people trying to forget about the trouble just to have some fun?

0: Sportrádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Sportrádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
2: Fogsz-e?

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Sportrádió.
1: És még több.

0: Sport Rádió.
1: Sokat nem?
2: Sokat nem.
1: És még több.
2: És még több.
0: Sport Rádió.